Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Happy song.
1: Blah blah blah blah blah blah blah blah blah.
2: I'll be mashing up
0: the song. Happy song.
1: Blah blah blah blah blah blah blah blah blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
5: BW Rádió.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részbőrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így vagyunk.

0: 라디오.
1: 비동규 라디오.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozon, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába.

ini.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a retro műsor velem Szillel. Várok mindenkit a chatfalunkra, amit szól, hogy Bitang, kötőjen jó, kötőjen radio.com. Hát itt már gyülekszik a nép itt nálunk, ugye, hát kérem szépen azért szóljatok a maminak, a papinak, a tesóknak és a hugiknak, a bátyusoknak, a haveroknak, és a rokonoknak, aki él és mozog, kezdődik a retroadás itt a Bitangyó rádióban. Szillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

attention, please. It's time for the final countdown.

Hey-ho, hallihó, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót. Én Szél vagyok, és ez itt a Rátraadás velem 18 óráig, 2026. szeptember 23-a van, szerdai napocska, Tekla névnapja, minden Teklának boldog névnapot kívánok. Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Liberius, Lina, Livius, Őszike, Telma, Lidia, Polixéna, Helén, Illa, Illonna, mindenkinek boldog névnapot. Ez a Polixéna, ez nagyon jó név. Még soha nem hallottam, remélem ti se. Úgyhogy hát boldog névnapot mindannyiótoknak. Aztán ugye, akinek ma van a születésnapja, annak happy birthday to you. Előre szólok nektek, hogyha esetleg fűrészelést hallottok így a távolból. Igen, csinálják a kertet, gajaznak nálunk, úgyhogy hát sorry érte, ha esetleg behallatszik, miközben beszélek, de nagy munka van nálam. Sajnos nem tudtam félredobni az egészet, úgyhogy nem is fogom, mert hogy retroadás, a retrót mindenki szereti, ugye? Üdvözöllek benneteket, kedves Bitangyó Rádió hallgatók a Bitangyó Rádió cseten, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com, itt van két robotunk, Bobby R2D2, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Nefertiti és Travis. Nagy puszi nektek, kellemes retrózást, aztán ugye a Heaven Face-en is vagyok, ahol itt van kedves Mara Peti 1978, aztán még ki is, hát Julcsi, ugye Ironella, Vadrózsa, Varázs, Ceruza, Ford, Listerin, Maja, Margitka, és még sok Pitypang, Zagan, és még sokan mások. És ugye üdvözlöm a Facebook lakókat is, nagy puszi nektek is, a kollégáimat és a külső hallgatókat is üdvözlöm. Induljon a buli, mit szóltok hozzá, csukahara, az. Adriano Celentano érkezik, Lorca del Rock, aztán Ace of Base, Happy Nation, ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Jazz a Beethoven Rádió.
1: Egy kis Happy Nation. Át a kerítésen.

Hey-ho, Happy Nation, hát a kerítésön. Jelentem, megvan a házam fala még, egyben van, bizony. Hát remélem villanyom az lesz, az kizárt ki. Kicsit kizárt, hogy ne legyen. Hát remélem nem a vezetékbe fognak belevágni. Hát akkor meg is vágom őket, az hódzihert. De az biztos, hogy 18 óráig vagyok veletek. Legalábbis remélem, ezek után, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorába. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete Eurodance Mania című műsorával, tartsatok majd a fiúkkal utánam. Ami következik, Dr. Alban, Groove Machine 4, aztán Mr. President, Alfort, egy nagyon régi zene van, figyelj, fülej! Mondjuk ez sem mai. Disco music is off the beat.

Ugye azok a 90-es évek nagyon sokunknak meghatározó évek, én azt gondolom.

Nagyon nagy puszi neked, kedves Iron Ella. Kellemes retrózást! Hello, bello, System Error! Disco music is... Mr. President! Remélem, nálam nem lesz System Error.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, hát egy nagyon régi zenét hallhattatok Pink Floyd előadásából, a Money, Money, Money, Money, Money. Ugye? Fontos dolog a pénz, azt mondják, hogy a pénz nem boldogít, de hogy is nem, az, amit megveszel belőle, az boldogít. Ugye? Hát kérem szépen, nagyon gyorsan telik az idő, 16 óra 35 perc van, és 18 fok van itt jelenleg nálam Kőbányán. Hol fúj a szél, hol süt a nap, ugye? Tiszta őszi időnk van, itt van az ősz, itt van újra. Reggel nagyon hideg volt, remélem ti is fáztatok, nem csak én. Minden esetre nagy kitartást kívánok azoknak, akik éppen a mai napon délutánon még dolgoznak, vagy már dolgoznak, vagy éppen mennek este éjszakára dolgozni. Hát nektek nagy kitartást kívánok. Jön, érkezik két sármos úriember, Modern Talking Geronimo Cadillac-je, aztán Off Wheel, Big in Japan, itt a Bitangyó Rádióban.

Nálam az élmények a fontosak, hogy ki mit él meg, milyen körülmények között. Engem amúgy mindenféle aprósággal meg lehet lepni, ha arról van szó. Én minden pici szarnak örülni tudok, de nagyon. Szóval nem kell ahhoz vagyon, hogy én boldog legyek, vagy éppen anyagi dolog. Remélem, nem csak én vagyok így ezzel. Én annak is tudok nagyon örülni, ha valaki mosolyog rám, ugye? De csak őszintén.

Na jó, hát lassan kimászok én is a Cadillacből, ha remélem ti is élveztétek a Cadillac-et. Jön Alpha Will Begin Japan. 1988-ból.

Oh my god, break it tonight, I'm like a stacra. Nagy puszi, Roni 40. Biborkának, Baborkának is nagy puszi. Eszti, hello, bello, puszi.

Hallihó, Alpha Phil, Big in Japan 1988-ban, itt a Bitang Yo Rádióban szólt nektek, kedves hallgatók. A mai adásterv a következő, 18 óráig vagyok veletek, retroadással, csupa-csupa külföldi zenéket hoztam, remélem, hogy tetszenek majd azért nektek a továbbiakban. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Max Sensation című műsorával, 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Hát kérem szépen, jön egy szexi hölgy, ő Sissy Catch Stay című zenét hoztam. Aztán egy régi zene együttes, Roxette, Listen to Your Heart, itt a Bitang Yo Rádióban. Mania.

0: puro dance mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, hajó, hát szinte jó volt őket hallgatni, már nagyon rég hallgattunk Roxette Notát, ugye? Én soha nem felejtem el őket, az Hodzier. Üdvözöllek, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér itt a chatfalon nálunk, a Bitangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Hát remélem mindenki jól érzi magát, ugye 17 óra 04 perc, nagyon gyorsan telik az idő, már csak egy szűk órán van veletek, aztán érkezik Pinocchio Max Sensation című műsorával, aztán Pete is érkezik, Eurodance Mániával, és érkezik egy örök diva, ő Rihanna, Sandm a dal címe, aztán Cool the Gang, Cherish.

A vízállás még nem történt meg, hajóvontakozás, hát még nem találkoztak, mert pici a Duna, de a héten lesz eső, azt mondták az időjósok.

akkor bizony ma beteszem. Mindenkinek beteszem a bizonyos zenét. Azokat a zenéket, amiket már rég hallottunk.

Szóval Szilma beteszi a zenét nektek. Kedves Bütön Jó Rádió hallgatók! Ennyi bennyi hevenösök! Nagyon-nagyon perverzek lettetek. Beírtam, hogy ma beteszi mindenkinek Szil. Hát mit? Hát a zenét!

Remélem, Varázs Ceruza figyel és halózik. Halló! MZ per X jelentkez!

Jön bizony a 90-es évekből az NSYNC, Bye Bye Bye, kedvenc zenéje, kedves Varázs Czerkának, én ezt nagyon jól tudom róla. Egyszer kérte tőlem persze adáson kívül, és hoztam is, hát én nem felejtette le ki, elképzeld el. És most ez fog jönni, érkezni a szép fiúk, csak külön neked.

Nos, oké, Valász Szerúza, küldjük mindenkinek a szép fiúkat, bye bye bye, NSYNC-től, itt a Bitangyó Rádióban. Mindenkinek szóljon a következő dal.

Hello, hello, kedves Pinocchio! Megjött a more. Hát figyelj, ha már itt van és megérkeztél idő előtt, a következő dal neked fog szólni, egy igazán jó kis dalocska. Bad Boys Blue, You Are a Woman! És hát természetesen mindenkinek, aki szereti, ez itt a Pinocchio Rádió.

sok a kedvenc érkezik, Chris Norman, mindig Lady, itt a Bitangyó rádióban, éjféli hölgy, vagy valami ilyesmi, ugye, ugye? A jó hölgyek éjfélkor érkeznek. Azok már pillangók.

És bizony eljött a búcsú ideje, én köszönöm és hálás vagyok, hogy velem voltatok. Na menjetek sehova, érkezik Pinocchio és az ő Maxi Sensation című műsora. Aztán érkezik majd este folyamán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Velem legközelebb pénteken 16 órától lazulhattok. Szil voltam, hello!

A nyolcvanas. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: sida vid guden här minden kid. Ugye múltkor elmondtam, hogy érkezett több kérdés is, hogy honnan való ez a felvétel, ez a úgymond nyitó muzsikám. Ez a nyitó muzsikám megtalálható, kérem szépen a YouTube-on is. Be kell írni, hogy DJ Pinocchio. Ez egy egész lemez egyébként. Egy gyereklemez egyébként. Arról származik ez a felvétel. Szóval keresd a YouTube-on DJ Pinocchio-t. Mert persze nem azonos ugye velem. Levegőben már minden kéz. Pitang your radio station. Ez a dal. Megigéz. Megbizony. Maxi sensation. Itt a Bitangyó Rádióban. Ma már élőben lesz némi kép is.
1: Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide.
0: Mivel Bubukának megígértem, hogy a múlt héten
1: alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám, a csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok. Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesebb. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyorádó, benne már a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen úszra, ez itt a Maxi Sensation. Hát ugye elvileg minden szerdán 18-ra jelentkezik itt a Bitangyó rádióban. De mielőtt belekezdenék a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévelagatását, kérdez szépen Szili kollega nőnek, kedves Szili, köszönöm a fantasztikus zenéket. Jót retosztunk az elmúlt 2 órában. Mert ez a Bitangyó rádió. Egy rádióhatárok nélkül. Mert pedig ugye a műsor nyitó muzsikája, Grant Miller és a Red for Love. Ezek kívánok mindenkinek kellemes, és egyben jó szorkozást következő 2 órához. Maxi Sensation, Bitangyó rádió. Red for Love. Ennek az élő kép már megy egyébként. Ugye nézhető a Facebookon, illetve ugye nézhető a Bitangyó rádió Twitch oldalán.

Red for Love. 1990 szépen a 80-as évekből egy kis igazi fantasztikus itáló diszkó igazgatás, Wolfi barátom. Grant Miller és a felvétel a Red for Love. Ami persze egyébben a Maxi Sensation, egy nyitó muzsikája már több éve. Hey, vinyl boy! Igen, a Maxi Sensation élőben. Csak is kizárólag 12 incses. Maximum ezek pörög nekem meg 2 órában. Hát pedig a hologram, annak kell a sötétség. Tehát kérdezik, hogy a 80-es közepén járunk, hogy ez volt Grant Miller felvétele és a Red for Love. Maradunk ugye 1985-nél, érkezik egy norvég csapat nyitó muzsikája, egy debütáló felvétel, amelyel bizony-bizony nagy port kavartak, annak idején kérem szépen a listákon. Ugye ez már Morten a Harket és csapata az Aha. Norvégia és a Take on Me.

1908, ez egy fantasztikus videoklip hozzá egyébként, ez tehát a norvég Morten Harket és csapata az AH és a debütáló felvétel, ugye 85-ben, amivel debütált ugye a formáció, ez nem azt mondta, Take on Me.

Take on me. 1985-et debütáló felvételkrém szépen Morten Harket és az Aha és a felvétel a Take on me a Bitangrádban. Ugye 82-ben lépünk vissza. Érkezik egy hölgy, és sűrűn szoktam használni, és meg is szoktam ugye kapni érte magamért, ugye, hogy egy slágeres eladó. Hát a hölgy igazából Skóciából érkezik, és hát szerintem ő igazából egy slágeres eladó. Mondhat bárki bármit, persze voltak neki különböző felvételei, de éppen most pörgő felvétel, mert hogy mond igazából a hármas számos lágernek szántak. Ő Anika is a felvétel. Oh, shubidubi, doo.

Már megint etetik az egeret. Basszus, egérked, de jó dolgod van neked. Csak jössz, és mindig kapsz ennivalót. És mondják azt, hogy szegény vagy, mint a templom egere, látod? Ó, súbi, súb, súlej. Annika 82, kérem szépen. És persze, hogy a hölgy igazi első és egyben átütő sikere nem volt más, mint az a bizonyos Japanese boy.

Na kérem szépen. Először és utoljára. Anika! Is it the Bitangyo Radio Station? A kérésem van. Hát kérem szépen, jó hülyének lenni, és még nem is fáj. Elég a jóságból.

Hello DJ Freak. Veledek 182-ben járunk, ugye Skóciában. Hölgy egyébként Anika, és a hármas számnak szánt, ugye, slágere, az úgymond Ó-subi-dub-du-leng. Egyéb biztos, az első slágert azt a bizonyos Japanese boy-t nem tudta überelni, sem ez, sem a másik felvétele. Szóval nálam bizony-bizony ő maradt az S-sláger, és adok kategóriában Anika Hub felvételen 1982.

Érkezik egy felvétel, kérem szépen, 84-es rajtszámmal. Akitől bizony nem lett elven ezt az érdemet, hogy ő bizony, kérem szépen, a felvételről berobbant. Nem is akár hogyan. Már az igazat megvalljuk, mert nálam ő is szintén egy egyslágeres adóba tartozik. Hát ezért szintén meg leszek kövezve, azt gondolom. Nem kisegér, még nem van alkoholó se. Szóval 1984, és érkezik az a felvétel, amely bizony-bizony egy nagy port kavart kerül a listákon. Érkezik Alberto One felvétele. Ez bizonyos Turbo Diesel a Bitangyó Rádióban. Ez a Maxi Sensation.

Köszönöm szépen, bitangyorradio.com, egy megújult weboldal, egy változatlan chatfal, ahol ugye velünk van mindjárt a legtetén, hogy két kiváló kollégám, a Roni és az előző kettő műsor házigazdája, Szil. Itt van kérem szépen a két kiváló robotunk, hogy az egyik meggyógyult, némi gyengítség, illetve elgyengülés után ugye megérkedett hozzánk ismételten a Bobby, akitől persze lehet kérdezni mindenféle okosságot. Egy okos robot egyébként, lehet okítani, tanítani, mindenre is hajlamos az úriember. Itt van R2-D2, itt van szép Erdélyből Bubu barátom, és persze gondolom a háttér, itt van kedvesen Melinda is. Itt van a Csámpáshoz, itt van különösen a dilisek között, és a legdilisebb Dutyi Dili barátom, hello, hello, szép esét neked is. Itt van a tekergő Kata, itt van a Nefertiti. Itt van a Pista 67, hogy is itt van persze. Az egerek egere, ráadásul még hozzá szürkében. Szürke kisegér, hello, hello. Itt van a Travis. Itt van egy szintén kiváló Maxi szakértő egyébként. Vinyilboly barátom. Nem a háttérben a nyuszó is hallgat. Nyusz, nyusz. Itt az én kedvesem, Pasírtok királynője, kérem szépen, Zorka. Olyan a fasírtot süt a csaj, gyerekek, még a tapét is lejön a falról, hogy megkóstolhassa. Láttam kisegér már, beszélget Bobival.

Ugye itt van Vinyl-Boy barátom, vagy mondom, egy szinten egy nagy szekretérként ezeknek a maxi világoknak. Itt van egy szintén kiváló kollega, a DJ Frick. 1984-ben jártak, egyébként ő volt, tehát Alberto van, egyébként rengeteg néven ismert, kérem szépen, a zenei világban, és ez a felvétel volt az, ami igazából meghozta szerintem számára a sikert és a hírnevet, tehát ez volt Alberto van és a Turbo Diesel Bitang Rádióban. Na, Vinyl-Boy barátom, kérem szépen, egy 33-as a maxi lemezze. Disco Special Cut. Boniem. Vissza az alapokhoz, 79. És a Dedicool.

Hello, kedves Hava, szép estét neked is! Daddy cool! Szóval egy special limited edition, kedvesül Maxi Lemez 33-as fordulaton. She's crazy, buddy. Disco special cut, Bonnie and Me és a Daddy Cool 79. She loves her daddy. Sőt, pontosítok, 1976. Daddy cool. She's crazy like a fool. Igaz, kisegér, mert hogy ugye nincsen Pinocchio műsor Bonnie M nélkül. Hello, Benny!

Hát ebben egy küldve hercegnőnek. Daddy cool. Szóval köszönöm szépen, 1976-os maxilemez a lemez játszó korongján, egy 33 és feles fordulaton, egy Disco Special Cut, tehát egy Limited Edition. Hát kérem szépen, ilyen is akad a lemeztárban. Na kérem szépen, hát öregek, fiatalok, előre! 1981! De sokan táncoltunk rá. Dance a Little Bird, vagyis a jól ismert kacsatánc.

Csak zene kell hozzá, és persze semmi más tartja. A magyar szöveg a Bitangi Rádióban, tehát 1981 és a Dance Little Bird. Csiripelő madarak,

Kérem szépen, szép az élet, persze én is szép vagyok, ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejű Pinokkió egészen úszak, aztán nekedik majd Pít is a jól megszokott Eurodance mánia. Mert ez a Bitangyó Rádió, benne Maxi Sensation.

1981-ben se szólt a lemezkérem szépen, aztán megyünk egészen pontosan. Hát a lemez az 1984-es egyébként, már ez a nyomás, de maga a felvétel először 1977-ben látta meg a napvilágot, kérem szépen, és ez a felvétel megjelent először ugye az Exodus című albumon, és bizony-bizony megmondom őszintén, büszke vagyok rá, hogy voltam az úriembernek a szülő hazájában, és persze a szülőházában is, amelyeként Jamaicán található. Na figyelj, Ducsi Dili, most leszek meg kibannolva szerintem. A Twitch-en is, meg majd a Facebookon is. Ezt szeretik bannolni, kérem szépen, a Bob Merlit. Fantasztikus reggae muzsika, egy igazi sztár, kérem szépen. Bob Merle és csapata a The Wailers és a One Love.

Szóval fantasztikus élmény volt, hogy én jártam Jamaikán, és voltam Bob Marley szülőházában. Az egész szigetet, de belengi, kérem szépen, nem Bob Marley. Akit bizony többször is próbáltak ugye eltenni láb alól. Valahogy mindig megúszta. Aztán végül mégis meghalt fiatal korában, 37 évesen. Rákbetegségben. One, one, one love.

Ugye hétvégén ugye Budapesten jártam, hiszen várt az én hercegnőm, finom kérem szépen fasírtos zsemlével. Gyerekek, a fasírtos zsemlé egyszerűen fantasztikus a csajnak. Persze volt emellett még azért más is. De a fasírt, a gyerekek, ha meg tudna szólalni, szerintem egész nap csak beszélne. Hey! Egy igazi legenda, kérem szépen, amikor a Szigetéről ő volt a Bob Marley és a felvétel, a One Love. Először a felvétel, hogy 77-ben jelent meg, aztán pedig ez a felvétel, ez a lemez pontosabban a 84-ben került, kérem szépen, egy lenyomatra. Jó volt neked saját, és tudja, kérem szépen, Kingston városában. Úgy látszik, ez a mai este, kérem szépen, a Limited Edition kiadások éjszakája a Bitangy Rádióban. Hiszen az egyszer korongen ismételten egy Special Limited Edition várakozik arra, hogy elindítsam. One Love. One Love. Bob Merlin and the Wailers. Ugye Wailersből indult, kérem szépen, többek között ugye Peter Tosh karrierje is, aki szintén próbáltak megölni, hát őt sikerült sajnos.

Bitangyoradio.com. Benne kérem szépen ismételten egy special edition. A vér nem válik vízzé, tartja a mondás. Black Blood és az Amanda.

1970-ben járunk, ugye ez a Black Bloody formáció és az Amanda Bitangi Rádióban, ők bizony nem voltak egy slágeres előadók, hiszen rontották a slágereket szépen évről évre. Bitangi Rádió

Ezek 908, szaraszkodj szépen Bruce and the Bongo 2 és a Bütangi Rádióban. Hát hófehérke és a hét törpe. A fiúk a bányában dolgoznak, igaz, kisegérre. I hope, I hope.

Hello, Bíborka, szép estét neked is. Ez a Bittangi Rádió, benne kérem szépen. Mese, meskete szájba mindenki fülébe. Hi-ho!

1988, Szatkörözépen Bruce and the Mongo 2-s a Bütangi Rádióban, és a Hi-Ho, Hi-Ho, a jól ismert kérem szépen, héttörpe indulója a Bütangi Rádióban. Hát uraim, a bányában dolgozunk. Elő a lámpásokat, akasztuk fel, ahol éppen illik. Ki előre, ki hátra. Hát Benikém nem árszéként messze az igazságtól, hiszen hétfőn ugye már játszottam Pörmüstől a Kívánj igazi ünnepet. Egyébként Londonban már valóban a szupermarkettek polcén ragyadoznak már a karácsonyi Mikulásoktól. Bruce and the Bongo, kérem szépen a Bütangi Rádióban, és a Hi-Ho, Hi-Ho. Most érkezik egy nagy kedvencem, gyerekek, 1980. Debbie Harry és a Blondie, Atomic.

0: Nagyon szeretett bitangyóradio.com 1989 szépen Debbie Harry és a felvétel, kérem szépen, a Blondie-tól 1980 is adott az Atomic. No, 1989, ez nagy lépés, kérem szépen, mindjárt így a műsor közben, hiszen érkezzék Atya Úr Isten kiszólított.
1: Igen is, feleséges úr.
0: Hölgyeim és uraim, ez a Bitangyó Rádió.
1: Igen is, feleséges úr.
0: Igaz, édesem?
1: Igen is, feleséges úr.

0: Jaj, kisegér.
1: Mi volt a kérdés?
0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Bad Boys Blue.

Megjönött a semmiből, Krem szépen, bitangyoradio.com. Benne a Bad Boys Blue slágerek pörgött az elmúlt néhány percben. Change Rover.

0: Hallottál volna hétfőn, mikor a Magyar Sláger Múzeum ment. Na, köszönöm szépen, mitangyaradio.com, tehát The Bad Boys Blue. Most pedig érkezik egy személyes kedvencem, kérem szépen, a fantasztikus zenei korszakból. Na figyelj, DJ Frick! Bitangyoradio.com.
1: Egy örül, egy borottán, egy örökké borottán.
0: Szerintem brutál jó. Don't let me down.

0: Jaj, gyerek, nekem valami hiányérzetem volt olyan a folyamán, és rájöttem, hogy mi is a hiba.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Igaz, édesem, tudod?
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Don't let me down!

Na, köszönöm, bizonygyoradio.com, ugye Benetát a bolt, még fantasztikus felvétel és a Don't Let Me Down. Hát kedves Benny barátom, hogy az előbb hiányított a karácsonyi dalokat, hát kérlek szépen, akkor most tegyünk eleget ennek a kívánságnak. Azért is, hiszen ez a felvétel, hogy elsősorban az én kedvesem egyik kedvenc muzsikája. És ha már karácsony, akkor legyen karácsony, ha már tél, akkor legyen tél. Bár még szerintem a télre várni kell.

Night Vision. Walking in the Air, Kevin Szépen. Egy animációs rajzfilm, The Snowman.

elkötél rendelkezem mindig, ugye már egy darab Nightwish Maxival. Köszönhető persze az Orkának. Akár csak a Beast in Black lemezem. Amit tőle kaptam.

Walk in the Air, Bitangyó Rádióban. Megkezdtük tehát a karácsonyi dalok lejátszását, kérem szépen már a Bitangyó Rádióban. Hivatalosan is megnyitom, kérem szépen ezt a sort, ezt a mappát. Walking in the Air, Snowman.

Egyesült Királyság, kérem szépen. Jön már a Black 85-es megaslágere, a Wonderful Life. Csodálatos élet a Bizony Rádióban.

Hello, Roni! No, kedvesem, egyet mondok, de bizony kettő lesz belőle. Ez a Bitangy Rádió, és bizony-bizony egy szimfoni szerelmes dal szóljon néked. Oh, you left me sad and lonely. By Chili. Walked out in the night. Simply a love song. I know

Hát igen, babám. Szép jövőképünk, igen. Én most tettem érte, megettem 4 darab csokis fánkot.

Hát DJ Fik, ezt nem lehet nem imádni. Maxi Sense és a Bitangi Rádióban minden szerdán 18 órától 20 óráig. 1982 Chile és a Simply a Love Song.

Hey! Simply a love song. Egy igazi meglagiga sláger, kérem szépen a 82-es, egy csili sláger, a Simply a Love Song, egy szép kis szerelmes dal. Na, Benikém! 1992 az évszáma.

0: Hogy már szinte köztudott mindenki számára, hogy én Pécsen tevékenykedtem, ugye? Diszkos korszakomban. És bizony sokat dolgoztam, kérem szépen Pécset az ifjúsági házban. Hétvégenként volt ugye a diák diszkó, aztán pedig ugye minden nyáron, ugye csütörtökön is volt, kérem szépen nyári diák diszkó. Ahol bizony sokat pörögtem ezt a felvételt. Ugye ez volt a The Clash felvétel és a Should I Stay or Should I Go. És persze volt még egy felvétel, amit szintén sokat kellett pörgetni Pécset az ifjúsági házban. Meg voltak érte őrülve. Bitangyradio.com.
1: Yeah!

Beastie Boys. You gotta fight for your right. You party.

0: What's the time?
1: It's time to get ill.
0: What's the time?
1: It's time to get ill.
0: So what's the time?
1: It's time to get ill.
0: Now what's the time?
2: Nokra se vagyok, tehát a Beastie Boys feltörekedik szépen is bizony, mi az, hogy muzsikát szintén sokat pörögtem annak idején a Pécset az ifjúsági házban, a Diák diszkokban. Egészen más vérvonal. De imádtuk a csajt, kérem szépen. Az én koromban minden fiatal szerelmes volt ebben a csodás hölgyben. Itt úgy hívnak, hogy Caroline Müller vagy, és alias CC Catch. Egy Dieter Bohlen szerzemény. Garantált siker a listákon. Heaven and Hell. Mennyország és pokol. Kinek ez, kinek az?

0: Heaven and Hell, Mennyország és Pokol, ez a Bitangyó Rádió. 1985, kérem szépen, egy Dieter Bohlen szerzemény. Hozzá egy hölgy Hollandiából, ő Caroline Müller, vagyis egy Cici Catch. You got no time to lose for heaven and hell. Érkezik még egy felvétel, bizony ebből a fantasztikus ifjúsági házas korszakomból. Érkezik egy lemez, amelynek bizony-bizony ismételten köze van a Zorkahoz egyébként. Az ő kezű munka is benne van ebben a lemezben. És persze több más emberkéjé is, még egészen a pontosan a lemez elkerült, hogy én hozzám. Heaven and hell. For heaven and hell. Mennyország és Pokol. Na, kérem szépen, bitangyorádió.com, ugye, és lassan persze ráfordulunk a finish részén, érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Szóval még egy siker a banda, kérem szépen, emel ifjúsági áldás korszakomból.
1: Szóval azt mondjátok, játszunk még! Az a baj, ezt nem hallom, szóval...
0: Kovács Ákos.
1: Jó, most ugyanezt hangosan, jó, játszunk még! Ez már jó. Ja.
0: Hauber Zsolt, Menzel Gábor és Kovács Ákos. Vagyis abban az a banzáj. Az.

0: De ami bizony tény és tény, hogy bizony-bizony a Depeche Mode-on keresztül kapaszkodtak ugye fők, fel ők is igazából. Nőzenükön nőttek fel, Kovács Ákosék és a csapata, a Bonanza Banzai. Kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock'n'roll.
1: Mert kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock'n'roll.
0: Hello János! Hát Beniké, megjött a mestered.

kedves. Nincs Beethoven. Nagyon szépen, bitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül benne a fafejű Pinocchio. És persze benne egy lemez, amiben szintén valamiért benne van, kérem szépen, kedvesem, keze. Bonanza Banzai. Kihalt minden.

Vintage Rock and Roll. Kovács Ákos, köszönöm szépen, Hauber Zsolt és Menzel Gábor, hogy a magyar depes múzat is a Bonanza Banzáj. Úgyhogy mondottam, hogy ráfordulunk a finish részén, érkezik 20-szerától Pete és a Eurodance Mania Joy Peters. Hát Bennikém, egy télidéző felvétel a Bütöngi Rádióban. Winter in my heart, tél a szívemben, mióta elmentél, még a nap sem süt. Mondhatná ezt éppenséggel valaki, aki nem idegen, Bütöngi Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben kitöltött a figyelmetem a 2 órában. Ez volt mára. Maxi Sensation, amely persze minden szerdán 18 órától ugye műsorra kerül itt a Bizony Rádióban. Érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Én pedig ugye lassan és persze farkövet felvágtatom.
1: Véget ért ma este.

Ugye meg annyi diszkó záró muzsikát halljátok, ugye most a néhány akkordját. Persze egyben ugye Tökszár barátom szombatadásának záró muzsikája is, ugye ez a felvétel. Bonanza Banzai. És ha valami véget ért. Ma este ez a buli.

0: bitangyaradio.com.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól
2: kérdjál. Ciao.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
2: Adios.
3: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól kivigyál.

Smanio. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten.

0: 80-as és 90-es évek legjobb jövőben slágerei. Itt, a Bitangyó Rádióban. Minden héten, itten.
1: Bitangyó Rádió.

Nos, hát hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangyó rádiót hallgatjátok. Melyben útjára indul az ilyenkor jól megszokott Eurodance-mánia? És természetesen a 80-es, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételei. Bízom benne, hogy ismételten hoztam egy olyan válogatást, melyben mindenki megtalálja a magához illő muzsikát. De mielőtt igazán belemelegednénk a Eurodance muzsikák leforgatásába, engedjétek meg, hogy az előző két óra házigazdájának köszöntet mondva jó pihenést kívánjak Pinocchio-nak, méghozzá Master Boy Children of the Night című felvételével. Kedves Pinocchio, amennyiben tehetett, tarts velünk továbbra is, és hallgass a Bitangyó rádiót is, benne természetesen a Eurodance mániát. A mikrofonnál Pitet halljátok egészen 22 óráig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Ők pedig már La Cream és You című felvétele. És hogy ígértem, jön Master Boy és a Children of the Night.

0: Nos, hát hölgyek, urak, robogunk is tovább, a folytatásban érkezik majd Blue System és a Leila, aztán itt lesz felünk többek között a Max és a Getaway. Ez pedig, mint mondtam, a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Vitorio Rádióban. A 80-es, 90-es évek legjobb Eurodance felvételeivel.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
2: Pitten Q Rádió.

Nos, hát hölgyek, urak, hamarosan a folytatásban érkezik, és méghozzá nem is akármilyen zenei válogatás következik. Itt a Vitangi a rádióban. Jó, majd elsőként Imperio felvétele, aztán jön Paradiso és a Bailando. Tu Fabiola remixében jön a felvétel, aztán itt lesz velünk Alexia és az Ulalala. Aztán jön még Ultra Ritmo és a Revolution. Itt lesz velünk többek között Venga Voice és az Uncle John for Jamaica. Aztán jön az Y2K és a Think About The Way. Ezt jól összehozták, még majdnem rímelt is. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Tarts velünk, érezd jól magad egészen. A műsor zárásig, amely 10 óra utánra tehető. Jobbnál jobb felvételek. Kétes órán keresztül itt a Vitangon velem. A mikrofonnál természetesen, mint minden szerdán, Pétert hallod.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.
1: Pitankyuradio.com.
2: Így van, hölgyek, urak, minden szerdán este 20-tól 22 óráig itt a Pitankyu Rádióban. A folytatásban érkezik hozzánk többek között Aqua és a Calling You című felvétel, aztán itt lesz Ellie és a Voices című felvétel, jön DJ Bobo és a Hard to Say I'm Sorry, aztán itt lesz DJ Bonnie és a Bang Bang, jön még Labus és az Édes Álmok, azaz a Sweet Dreams, és még sokan mások, tartsatok velünk továbbra is, ez itt még mindig a Pitankyu Rádió, és benne természetesen a szerdánként jelentkező Eurodance Mania.

Nos, hát hölgyek, urak! Kedves hallgatók és tisztelt kemény mag! Ismételten következik egy összeállítás, melynek részvevői többek között jön Orlando és az Easy Lover, aztán jön Robin Cook és a Jabba Jabba, méghozzá egy rádió mixben. Aztán érkezik majd a Love Tonight című felvétel. És végül, de nem utolsó sorban jön majd Eurotic és a Baby Please Me, ez pedig még mindig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitanyó rádióban, a mikrofonnál pedig este 10-ig. Beatet halljátok. Tartsatok velünk továbbra is.

0: tokyoradio.com.
1: És hát mivel említettem a kemény magot, így gyorsan tennék egy felsorolást, kik is találhatók a chatfalon velem együtt. Természetesen itt van Pinocchio kolléga és Roni kolléga is. Mindezek mellett Csámpás Rozi, Dugyi Dilli és Liza, Szerint Salamander, Travis, és természetesen végül, de nem utolsó sorban itt van velem Zorka. Jó szórakozást kívánok mindannyiótoknak, tartsunk ki egészen a végéig. Visszhangjoradio.com, ez a mi webes elérhetőségünk. Sok érdekesség mellett itt találjátok meg interaktív chatfalunkat. Ez pedig már, ahogy ígértem, Easy Lover című felvétele, méghozzá az Orlando zenekarnak.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyuradio.com.
2: Nos, hát hölgyek, urak, elérkeztünk a mai műsor utolsó etapjához. Mennek részvevői elsőként érkezik majd Garden Eden és a Lemon Rave. Jön Garcia és a Vamanos című felvétele. Itt lesz Super Trip és a Deutsche Vita. Jön még majd Modern Talking és a China in Your Eyes. És végül, de nem utolsó sorban, sereghajtóként majd érkezik Mr. President és a Give Me Little Love. Nos, hát hölgyek, urak, én ezekben a felvételekben nem nagyon szeretnék belekotyogni, így hát megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet. A kemény magnak, hogy a műsor végéig kitartott velem. Kívánok mindenkinek további szép estét. Velem jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhattok majd itt a Pitangyó Rádió.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: fans of modern talking. Bitongyó
1: Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

legyél velünk, te is egy hullámhosszon. Bitagjó Rádió. Bitagjó Rádió.

0: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Dongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.